0: paramene. Ali paramene.
1: Sola, jumi strano. Zai fatandela. Kama vita mtsuka na tenralu, slan vai. Manda babsa ktelu. Umetu ne tsaskan fanangu. Ari.